Kedves hallgatóink, köszöntöm Önöket a TRT Magyar Rádió műsorában. Ma 2026. július 27-e, hétfő. Ankara 2 óra, Budapest 1 óra. A mai adásunkban a hír összefoglalót követően a szeretek a török világból és az Anatóliai elsők legújabb epizódjai következnek. Ne felejtsenek el ellátogatni a honlapunkra a www.trtmagyar.com-ra a friss híreink, videóink és egyéb érdekességek érdekében.

A mai összefoglalón következik. Cisjordániában az izraeli erők által feltartóztatott terhesnő elvesztette gyermekét a mentőautóban. Az izraeli katonák megakadályozták, hogy egy a megszállt cisjordániai Nablusz városába tartó mentő eljusson a kórházhoz, emiatt a járműben lévő 6 hónapos terhesnő elvesztette a gyermekét. A palesztin egészségügyi dolgozó Bassar Karyuti, az Anadolu hírügynökség tudósítójának elmondta, a Karyut faluból próbálták kórházba szállítani a vérzőnőt. Karyuti szerint az izraeli hadsereg a Nablusz déli részén lévő avarta katonai ellenőrzőponton feltartóztatta a mentőt, és az egészségügyi csapatot arra kényszerítette, hogy kapcsolják le a jármű motorját. Irán feltartóztatott 6 hajót a Hormuzi szorosban. Az iráni állami televíziónak nyilatkozó nevének elhallgatását kérő tisztségviselő közölte, az éjszaka 6 hajót állítottak meg, amelyek át akartak haladni a Hormuzi szoroson. A tisztségviselő azt állította, hogy a hajók minden rendszerüket kikapcsolták, és próbáltak áthaladni a Hormuzi szoros déli részén található törvénytelen és nem biztonságos útvonalon. Szerinte ez a kísérlet az amerikai hadsereg provokációjára történt, de kudarca végződött. Izrael 263 új illegális lakóegység építését tervezi a megszállt Cisjordániában. Az izraeli pénzügyminiszter Bezalel Smotrich bejelentette, Izrael 763 új illegális lakóegység megépítését tervezi a nablusi Eli település déli részén, a megszállt Cisjordániában, ami várhatóan megtriplázna annak méretét a következő években. Smotrich a Channel 14 szerint azt mondta, Izrael a jövőben is folytatni fogja illegális telepes gazdaságok és közösségek építését. Hozzátette, a lakóegységeket az Eli illegális településen építik és fejlesztik, amelyek a Binyámi regionális tanácshoz tartoznak az okupált Cisjordániában. Feltételezett bombarobbanás történt a Fülöp-szigeteken. A helyi hatóságok közölték, hajnalban egy házilag készített bomba felrobbant a Fülöp-szigetek igazságügyi minisztériumának bejárata előtt. Mindez órák ezelőtt történt, hogy a szenátus közelében egy gyanús fel nem robbant eszközt találtak. A robbanás közvetlenül éjfél után történt. Az incidens során senki sem sérült meg. A második gyanús eszköz néhány órával az elnök Ferdinand Marcos Jr. állapotértékelő beszéd előtt fedezték fel. Az országos rendőrfőnök José Melencio Nartatez Jr. a sajtónak elmondta, nagy a lehetőség vagy valószínűség arra, hogy a két esemény összefügg. Hozzátette, bár a rendőrségnek voltak vészforgatókönyvei bombafenyegetésekre, tényleges robbantásokra és egyebekre, valami mégis eljutott hozzánk a felrobbant egészségügyi minisztérium előtt. Végezetül. A németek 70%-a nem bízik a haderőben. A németek túlnyomó többsége úgy véli, hogy a német haderő nem elég erős egy esetleges támadás leverésére. A Jugov által június 17-e és július 1-e között 2070-90 felnőtt megkérdezésével végzett közvéleménykutatás szerint a résztvevők 70%-a nem bízik abban, hogy a német hadsereg képes lenne megvédeni az országot egy lehetséges támadástól. A hadseregben bízók aránya 21% volt, míg 8% nem nyilvánította ki véleményét. A felmérésben bevont országok közül Németországban mérték a legalacsonyabb bizalmat a hadsereg iránt. A németek többsége nem támogatja a védelmi kiadásokat. Kedves hallgatóink, a hír összefoglalónk a végére ért. Most azt rájöttek, a török világban legújabb epizódja következik.

Éről lesz szó. A témával kapcsolatban dr. Cemil Dohácsi Pek nemzetközi kapcsolatok szakértőinek értékelését foglaljuk össze. Vannak olyan személyek, akik egy földrajzi térségig egy ügy vagy egy nemzet létküzdelmének szinte szinonimájává válnak. Ha a ciprusi török közösségről beszélünk, ez a név kétségkívül Rauf Raif Denktash. Nélküle lehetetlen megérteni a ciprusi kérdést, hiszen több mint fél évszázados küzdelmekkel teli életútja során egyszerre volt a ciprusi török nép hangja, pajzsa és államalapító vezetője. Rauf Denktash 1924. január 27-én született Ciprusba városában. Édesapja Mehmet Raif Bey bíró volt. Édesanyját már kisgyermekként elveszítette, tanulmányainak egy részét pedig Isztambulban végezte. Miután visszatért a szigetre, tanítóként és tolmácsként dolgozott, majd Londonba ment jogot tanulni, ahol a Lincoln intézményben megszerezte az ügyvédi képesítését. Fiatalon a brit gyarmati közigazgatás ügyészi tisztségében nevezték ki. A sikeres jogászi pálya nyugodt életét választhatta volna, azonban nem ezt tette. Az 1950-es években ugyanis Cipruson a görög oldal, Enosis, a sziget Görögországhoz való csatolásának eszméje, és az EUKA fegyveres szervezet terrorja miatt a törökök számára egyre élhetetlenebbé vált a helyzet. Denktash hősiességeiben itt kezdődött. A tárgyalóasztalnál és a nyilvánosság előtt folytatott küzdelem mellett részt vett a ciprusi törökök védelmére létrehozott török ellenállási szervezet TMT vezetőinek sorában. Dr. Fazil Küçük mellett a közösség egyik vezetője lett. Vezette a ciprusi török intézmények szövetségét, majd az 1960-ban létrejött ciprusi török köztársaságban a török közösségi gyűlés elnökeként szolgált. Amikor 1963 karácsonyán, az úgynevezett véres karácsony idején a török fegyveresek támadásokat indítottak a török falvak ellen, ő járta végig a világot, hogy ismertesse a történteket. Egy időre még a szigetre való belépését is megtiltották. 1967-ben titokban tért vissza Ciprusra, ahol elfogták és letartóztatták. Mindez azonban nem törte meg. Denktash kortársaitól leginkább azt különböztette meg, hogy bár jogosnak tartotta a fegyveres önvédelmet, legfontosabb küzdelmét mégis a jog és a diplomácia területén vívta. 1968-tól kezdve, évtizedeken át, ő volt a ciprusi török fél főtárgyalója a két közösség közötti egyeztetéseken. Makariosztól Glafkos Kleridészig még ellenfele is elismerte kivételes intelligenciáját, rendkívüli memóriáját és soki felkészültségét, amellyel a nemzetközi fórumokon a ciprusi törökök álláspontját képviselte. Politikai gondolkodásának lényege egyetlen mondatban foglalható össze. Cipruson nem egy kisebbség, hanem a sziget egyik eredeti államalkotó népe él. Denktash szerint a ciprusi törökök 1571 óta megszakítás nélkül jelen vannak a szigeten, államisági hagyományokkal rendelkeznek, joguk van az önrendelkezéshez, és elválaszthatatlan részét képezik a török nemzetnek. Ezért úgy vélte, hogy a tartós béke csak két egyenrangú nép szuverenitásán alapuló, kétállami megoldásra érhető el. Számára az anyaország Türkije nem pusztán diplomáciai fordulat volt, hanem létfontosságú valóság. Következetesen hangsúlyozta, hogy a ciprusi törökök biztonságának garanciája Türkije tényleges és hatékony kezessége. Az 1974-es ciprusi békeművelet a török katonai beavatkozás igazolta azt a veszélyt, amelyre Denktash évek óta figyelmeztette a világot. A hadművelet után létrejött ciprusi török szövetségi állam elnöke lett, majd a görög fél kompromisszumképtelensége miatt történelmi lépésre szánta el magát. 1983. november 15-én kikiáltották az Észak-Ciprusi Török Köztársaságot. Denktash az államalapító elnökeként 2005-ig töltötte be ezt a tisztséget. A történelemben nagyon kevés olyan vezető akad, aki egy nép ellenállását, társadalmi szerveződését, végül pedig saját államának létrehozását is végigvezette. Denktash közéjük tartozik. A 2004-es Annan terv népszavazásának idején Denktash a terv ellen foglalt állást, mert úgy vélte, hogy az veszélyezteti a ciprusi törökök szuverenitását és biztonságát. Már ezért sok bírálat érte, ez is elveihez való következetes ragaszkodásának egyik utolsó nagy példája volt. Miután a tervet végül a görög-ciprusi oldal elutasította, Denktash régi állítása, miszerint a görög fél nem akarja partnerként elfogadni a törököket, ismét megerősítést nyert. Amikor 2012. január 13-án eltávozott közülünk, nem csupán egy államot hagyott maga után, hanem egy eszmei örökséget is. A fotoművészet iránti szeretete,

könyvei, visszaemlékezései és szellemes személyisége révén Deng Tals nem csupán politikus volt, hanem sokoldalú értelmiségi és egy ügynek elkötelezett vezetője is. Temetésén több százezer ember jelent meg, ami a ciprusi török közösség iránta érzett hálájának legkézzelfoghatóbb bizonyítéka volt. Ha ma az Észak-Ciprusi Török Köztársaságban a gyermekek saját zászlójuk alatt, saját államuk védelmében járhatnak iskolába, abban Rauf Deng Tals munkájának, bátorságának és kitartásának meghatározó szerepe van. A ciprusi törökök számára hős, mert a legnehezebb időkben is népe mellett állt. A világ minden nyomása ellenére sem hátrált meg egyetlen lépés sem a nemzeti ügytől és annak a népnek az akaratát, amely azt mondta, ciprusi török vagyok, és török is maradok, állammá formálta. A török nemzet nem felejti el hőseit, Deng Tals emlékének megőrzése pedig e szemlélet szerint azt jelenti, hogy megőrzik örökségét, vagyis kiállnak az Észak-Ciprusi Török Köztársaság szuverenitása és az anyaországgal, Türkiyével fennálló elszakíthatatlan kapcsolatai mellett. Nyugodjon békében! Kedves hallgatóink, dr. Jamil Doalcsipek nemzetközi kapcsolatok szakértőjének értékelését hallották. A jövő héten egy újabb fontos török személyiséggel jelentkezünk.

O Pergamon'un iki reichsjag för varuşa Pergamon, Aroma'yı bir adalom keleti köz pontia volt. Azo kortol fogba samoş sivilizatio hazaya volt. Kezdet ben akorsak egik vezetö varuşa volt. İt talaltak fel o pergament. İt volt, kit saz ötven kötettel, ajia, elşö, işne, legnagyob köftara. Pergamon ban hasnaltak elösörn, Nömo çöveş, viz vezetik rantsert. İt feyestik ki elösör soprok kal, o zirzelmeyi ket. Eza çodaş varoş, o zeypetiset, müviset, varoş terviziş iş, egizşigük terin iş, korunk sivilizasyo yanak elö futara volt. De atöp bir o kori varoş közül, az iş kip emeli, hög it volt, o vilak elşö korhaza, vagiş, Os Aslepion Santi.

Asklepios, o zegeşi giştene, o yante çi gel bir azor voşlaş terin, ami çok kentette o halal uza şokat. Enne gozişten nek santat santiyek, iş gyogi to köspontok voltak o zasklepionok. O helin korvan kezdodot, iş a Roma'yı korik tartot hasnalatuk, samuk, kitezer körül volt. Azor voşlaş simbolu manak tartot, botra tekere de kigot iş, it kestik hasnani. Mik ha omayı korhazak maşuk iş, o da iş göğulaşırt mentek o betegek. Ahol azor voşok mek vijgaltak iş kezeltik öket. De mi ben külömböztek omayı korhazak tol, fedezlük fel egüt. Bar şok fiile betekşiget kezeltek, uzas ve piyonok nemfogattak bar miyem beteget. Halaloş betegekne giş varando şoknak tiloş volt belipni. Ek elbisiliş serint, omar romoş kapunak nevezet beyarat felet, aza felirat alt. İde nem lip hetbe o halal. O kapun belipö betegek mintek ek kilometre şita utan, o via tekta vagiş sent uton, o zelşü utvarba yutottak. İt vartak, öket, azor voş papok, akik el döntöttik, hoy kilip hetbe, o zigiz çigüigi központva. Akiket nem lehetet gyogitani, azoknak innen vissa kellet fordulniuk. A többiek o hittel, hoy megfognak gyogulni beliptek. Nügat Anatolia, legfontosabb egiz çigüigi központjában, o Bergamayı Asklepionban fohászokkal gyogitottak. O zekiz çügegi központban fogadott betegek először megmostottak o Szent Medencékben, felvették o kapott fehér ruhákat és áldozatot mutatták be. A gyógultó Szent Medencék mellett háló szobák voltak. Az Asklepionban az álmok alapján döntöttek o kezelésről. O háló szobákba vitt betegek elbeszélték álmaikat az orvos papoknak. Az álmok jelentése néha nagyon egyértelmű volt, néha a szerzeteseknek kellett elmagyarázniuk. Az álmok üzenetét megfejtve a szerzetesek megkezdték a kezelést. Az ókorban hitték, hogy az álmok hírt adnak a múltról és jövőről, és az információ szerzés alapvető eszközének tekintették őket.

Kedves hallgatóink, a mai adásunk a végére ért. Gyorsan tekintsük át a nap legfontosabb híreit. Cisjordániában az izraeli erők által feltartóztatott terhesnő elvesztette gyermekét a mentőben. Mindeközben Irán feltartóztatott 6 hajót a Hormuzi szorosban, illetve Izrael 763 új illegális lakóegység építését tervezi a megszállt Cisjordániában, míg a Fülöp-szigeteken feltételezett bombarombanás történt. Kedves hallgatóink, a mai adásunk a végére ért. Tartsanak velünk holnap, ugyanekkor. Szép napot kívánunk!